az nem is nézőről, hogy nyit velem, hogy egy jelzni. Fal, hogy egy fal, hogy egy lofam szóval. Hedi, hát, no,